0: Estás escuchando Vida Urbana. Más vida, más play.
1: Órale, ándale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, órale, órale,